0: Ez a Magyar Közösségi Rádió Adelaide adása a 5EBI 103.1-en.
1: Tisztelettel köszönjük hallgatóinkat! A Magyar Közösségi Rádió műsorát hallják a 5EBI FM adó 103.1 MHz-en. Előzetesben az Adelaide-i Magyar Közösség szervezetei hirdetései hangzanak el. Rendszeresen ismétlődő események. A Cimbora iskola, kaláris táncsoport és cserkészet minden második szombaton délelőtt 10 óra és délután 3 óra között magyar írás-olvasás, tánc és cserkész foglalkozást tart iskoláskorú gyerekek részére a 187 Anli Roadon, Anliban. Emellett van kisgyerekes foglalkozás is, ami 10 órakor kezdődik. Érdeklődni a 04-05-79-98-89-es telefonszámon lehet. Minden vasárnap 11 órától magyar nyelvű református istentisztelet van a 187 Anli Roadon, Anliban. Minden vasárnap ugyancsak 11 órától magyar nyelvű katolikus szentmise van a Regnum Marianumban, a 45 Torrens Streeten, College Parkban. Most pedig a dél-ausztráliai magyar klub hirdetése következik. Ha hiányoznak a magyar ízek, akkor látogasson el a Hungária Caféba, a dél-ausztráliai magyar klub kávézójába Norwoodban. A kínálatban szerepel a frissen készült lángos, a házi lecsó, a gulyásleves, a hagyományos magyar sütemények és még sok más finomság. A Hungária Café 2-től szombatig reggel 9 és délután 3 óra között tart nyitva, péntekenként pedig vacsorával is várja vendégeit. Az asztalfoglalás ajánlott, mivel a helyek gyorsan betelnek. A dél-ausztráliai magyar klub egész évben változatos programokkal várja az érdeklődőket. A legnépszerűbb események közé tartozik a minden hónapban megrendezett gulyásest, ahol büféasztalos magyar vacsora, élőzene és remek hangulat várja a vendégeket. Szombaton, augusztus 15-én emlékezett meg a dél-ausztráliai magyar klub fennállásának 60. évfordulójáról. Az ünnepi vacsorán résztvevőket köszöntötte a klub elnöke, Tóth Katalin, emellett Magyarország Melbourne-i konzuli irodájának vezetője, dr. Domanicki Endre, aki egy előadással is készült az alkalomra, és emellett Joe Szakács, dél-ausztráliai képviselő is, egyben miniszter, aki magyar felmenőkkel rendelkezik, részt vett az eseményen, és köszöntötte az egybegyűlteket. Az ünnepi vacsorát Tóth Attila és Eszter a klub konyhájának vezetői és csapatuk biztosították. A háttérben tevékenykedő számos önkéntes munkáját is kiemelten értékelte a közösség. Augusztus 20-án este a magyar államalapítása emlékezve piros-fehér-zöldben pompázott a Torrens folyón átívelő gyalogos híd. Az ötletgazda Czár László volt, aki a dél-ausztráliai magyar szövetség támogatásával engedélyt kért a dél-ausztrál kormánytól arra, hogy a hídat a magyar nemzeti lobogó színeiben kivilágítsák. A Torrens folyó partján népes közönség ünnepelte a magyar államalapítást, miközben a háttérben ott pompázott a kivilágított híd. Az est díszvendége Joe Szakács, dél-ausztráliai parlamenti képviselő és miniszter volt, aki üdvözölte a körülbelül 60 fős ünneplő közönséget.
2: Magyar Közösségi Rádió Adelaide.
0: Minden vasárnap délután 1 és 2 óra között.
3: Néztem sötétbe, sötét éjszakába, régi, elhunyt idők homályos titkába. És amint belenéztem, hosszasan merevül, a ködök országa ím megelevenül. És előttem járnak a hajdani képek, mint egykor oly élők, mint egykor oly épek. Felhangzik az ének, a szív erepesdül, és előterem a múlt bústól,

0: Magyar Közösségi Rádió. Edüleid.
1: Szent István. Keresztény és magyar. Háború vagy béke? Kelet vagy nyugat? Kereszténység vagy pogányság? Ezek a kérdések járhattak Árpád vezér dédunokájának, Géza nagyfejedelemnek a fejében, amikor azt látta, hogy a bizánci és a német-római birodalom között épp erős szövetség bontakozik ki, amit még egy házasságkötéssel is megpecsételnek. E két birodalom szorításában ismerte fel Géza, hogy népének megmaradása érdekében keresztény hitre kell térítenie országát. Német szerzeteseket hívott, és ő maga is keresztvíz alá hajtotta a fejét, még ha azt nem is hitbéli meggyőződésből tette, hanem politikai megfontolásból. Magáról ugyanis azt tartotta, elég gazdag ahhoz, hogy több istent is szolgáljon. Kővárat építtetett Esztergomban, oda helyezte át központját, és itt született meg 980 körül Vajk nevű fia. Vajkot kezdettől fogva a fejedelmi trón várományosaként nevelték, őt is megkeresztelték, és apjához hasonlóan a keresztségben az István nevet kapta. Miután civakodó Herrik bajor herceg meghalt, Géza azonnal rendezte a magyar-bajor kapcsolatokat. Keresztény szokás szerint örökösévé nyilvánította elsőszülött fiát, átadta neki a nyitrai dukátust, majd feleségül kérte számára az új bajor herceg húgát, Gizellát. Az ifjú István és kísérete indulhatott is Regensburgba, majd megülték a lakodalmat Németföldön. Az előkelő feleség biztosította a békés viszonyt a németekkel, sőt, harmadik Ottó császár nász ajándékul erekjéket adott Istvánnak, valamint egy királylándzsát, ezzel kifejezve, hogy támogatja majd őt a trónutódlásban és védelme alá helyezi. Gizella mindvégig erős támasza lett férjének, a vele érkező lovagok és szerzetesek pedig nagy segítséget nyújtottak Istvánnak a következő években. Rövidesen Géza elhunyt, és az ugyancsak a Turul nemzetségből származó Koppány vezér magának követelte a nagy fejedelmi hatalmat. Az ősi nomád öröklési rend szerint, mint a család legidősebb férfi tagja akarta magáénak a trónt, és hasonló alapon kívánta feleségül venni a meghalt fejedelem özvegyét, Saroltot. Koppányt bizonyára megkeresztelték, de feltételezhetően a pogány hagyományt előrébb helyezte. Egyszerre volt ez dinasztikus ellentét, valamint a kereszténység és a pogányság küzdelme. Koppány hamar összeszedte seregeit és hadba indult. Csapataival megkerülte a Balatont és az északi parton végigpusztította István veszprémi uradalmát és népét, aki eközben Esztergomba hívta össze a főurakat, ahol karddal felövezték és fejedelemmé választották. István magyarjait besenyők, berények és nehéz fegyverzetű németek egészítették ki. Veszprém környékén ütköztek meg, a hosszú küzdelemben végül ők kerekedtek felül. Az ifjú fejedelem parancsára Koppány testét felnégyelték. Pogány módon büntette meg a pogány lázadót. A csonkuk kitűzésével megnyugtatta híveit, és elrettentette a további felkelőket. Azon nyomban hozzálátott az ország újjászervezéséhez, a nagy fejedelmi hatalom megerősítéséhez és a keresztény hit elterjesztéséhez. Mivel komolyan gondolta a hit további terjesztését, és szerette volna, ha elismerik, mint keresztény uralkodót, koronáért folyamodott a pápánál. Első hatalmi jelvényéhez, az Ottótól kapott lándzsához német hűbéri igények is társulhattak. István azonban gondosan ügyelni kívánt függetlenségére. A kért koronát meg is kapta Szilveszter pápától, minden bizonnyal a császár támogatásával. Ottó és a pápa ugyanis kivételesen jó kapcsolatot ápoltak egymással, amely szerencsés helyzetet eredményezett. Mindketten elismerték a magyar királyság létrejöttét és István uralkodását. A Rómától kapott korona azt is jelentette, hogy hazánk nem vált a német-római birodalom hűbéresévé. Így történhetett meg az ezredfordulón, hogy domokos érsek felkente olajjal és megkoronázta a magyar királyság első uralkodóját, Istvánt Esztergomban.

vármegyék és ispánok. Noha királlyá koronázták Istvánt, hatalma mégsem terjedt ki az ország egészére. Jó néhány fő úr ugyanis nem ismerte el feljebb valójának, megtagadták egyházi és világi reformjait. Nem voltak hajlandóak megadni az egyházi tizedet, ezért igyekeztek elmélyíteni kapcsolataikat Bizánccal, ahová nem kellett dézsmát fizetniük. István viszont nem fogadta el őket, mint nagy birtokaik felett rendelkező önálló urakat, azt, hogy a királyi kincstárnak járó jövedelmeket vámot szedhetnek. Mindjárt ott volt Erdélyben élő nagybátyja, Sarolt fejedelemasszony testvére Gyula, akit felszólított, hogy ismerje el királyának, és térjen át a római ritusú kereszténységre. Mivel ő ezt nem tette meg, hamarosan sereget gyűjtött ellene. Amikor aztán felvonultak a királyi hadak Erdélyben, Gyula letette a fegyvert. Az ifjú uralkodó nem végeztette ki nagybátyját, de börtönbe záratta. Fiait más vidéken telepítette le, népeit keresztény hitre térítette. Másik ellensége, Ajtony, a régi pásztorkodó törzsfők közül való volt. Pogány néppel és óriási állatállománnyal rendelkezett. Megerősödésében nagy szerepet játszott bizánci kapcsolatainak az elmélyülése. Szövetséget kötött a császárral, amiért óriási anyagi támogatásban részesült. Központjába Marosvárra görög szerzeteseket vitt, az adományokból megerősítette hadseregét, megtagadta a királlyal szembeni hűséget, és magához ragadta a sóvámok feletti irányítást. Szállásterülete a hatalmas mocsarak, hegyek és erdők miatt nehezen volt bevehető, ezért István saját hadserege mellett hadba szólította az urakat is. A csapatokat a király unokafivére Csanád vezette, és diadalt aratott. Az uralkodó az ütközetben elhunyt Ajtony minden vagyonát elkobozta, és Csanádnak adományozta. Istvánnak nem kellett minden esetben fegyverhez nyúlnia. Diplomáciai úton érte el, hogy a Mátra vidékén élő kavarok vezére, Abba Sámuel behódoljon neki. Abba megkeresztelkedett. Cserébe István hozzáadta egyik húgát és kinevezte palota ispánjának, amely tisztség a nádori cím elődje volt. A körösvidéki törzsfő Vata szintén behódolt Istvánnak, népei is keresztvíz alá hajtották a fejüket. Igaz, a király halála után elfordult a kereszténységtől és visszatért régi hitéhez. A korszak titokzatos szereplői a Pécs környékén élő fekete magyarok, akik csak a kard láttára tértek meg. De vajon miért nevezték az itt élőket fekete magyaroknak? Egy krónikás szerint sötét színű bőrük volt, mint az etiópoknak. Az is lehet, hogy a feketék kavarok vagy mohamedánok voltak, ugyanis későbbi, 12. századi adatokban jelentős számú böszörményre, tehát muzulmára találunk a pécsi püspökség területén. Mások szerint csupán annyi volt a különbség a fehér és fekete magyarok között, hogy előbbiek előkelőbbnek számítottak. Minden esetre István uralma alá hajtotta az egész országot, és újjászervezte azt. Vármegyékre osztotta a magyar királyságot, melyek élére megyés ispánokat nevezett ki, akik a királyi tanács tagjai is lettek, ám az uralkodó fenntartotta magának a jogot, hogy bármikor leválthassa őket. A vármegye központja az általában földből és fából épített vár lett az ispán székhelye. A vármegyék a királyhoz tartozó várispánságból, más királyi birtokokból, valamint egyházi és magánföldesúri birtokokból álltak. Noha a megyés ispán és a várispán személye ugyanaz volt, a vármegye és a várispánság nem volt azonos. Mint megyés ispán, a teljes megye élén állt, hadba vezette a katonáskodókat, behajtotta az adókat, vámokat, királyi jövedelmeket, gondoskodott a rendfenntartásáról. A bíráskodást megyénként két-két királyi bíró intézte, kivéve a várispánság területét, aminek az ispán volt a teljhatalmú ura.
A vármegye igazgatása mellett a várispánságot, tehát a rábízott királyi birtokokat és népeket is vezette földesúrként. Szolgálataiért és kiadásai fedezésére pedig megkapta a vármegye királyi jövedelmeinek egyharmadát. A lázadó vezérek legyőzésével vagy megtörésével és a vármegye szervezet kialakításával István elérte, hogy az egész országban a királyi akarat érvényesüljön.

Ezüstpénz és templom. István több szempontból is első volt. Ő veretett először pénzt magyar földön. Ő vetett ki először adót alattvalóira. Ő adott ki először okleveleket és törvénykönyvet. És ő szervezte meg a hazai keresztény egyházat. Ezüst dénárját valószínűleg esztergomi pénzverdéjében készítették. A magyar királyságon kívül másút is forgalomba került, például Skandináviában, lengyel, illetve német földön. Fennmaradt két törvénykönyve egyházi és világi törvényeket is tartalmazott. Rendelkeztek többek között a magántulajdon vagy az özvegyek és árvák védelméről. Elítélték a gyilkosságot és a szándékos tűzokozást. Segítették a vitézek és külföldről érkezett vendégek befogadását. Szabályozták a földesurak jogait, a szabadok és szolgák közötti házasságot. Szóltak a templomépítésről, a szent mise alatti helyes viselkedésről, de a boszorkányok és varázslók megbüntetéséről is. A magyarság a honfoglalás előtt már biztosan találkozott a kereszténységgel, ahogyan a zsidó és a muszlim vallással is. De egyik sem hagyott bennük mély nyomot. A 950-es években azonban megérkeztek magyar földre az első hittérítők. Az erdélyi Gyula, Sarolt apja, bizánci ritusú papokat hívott Erdélybe, és családjával együtt megkeresztelkedett. A környék népének egy része is így tett, jelentős eredményt azonban nem értek el a görög papok. Géza nagy fejedelem udvarába két évtizeddel később már nyugati ritusú papok jöttek. A fejedelmet Bruno passaui püspök keresztelte meg. A hittérítés azonban ekkor is elakadt. Igazi lendületet István idején kapott, aki egyszerre végezte a hittérítést és az egyház szervezet kiépítését. Mint a kor többi országában, a független államuralkodója a helyi egyház vezetője is volt. Ő nevezte ki a püspököket, ő alapította az egyházmegyéket. A nép megkeresztelése után az igazi nehézséget a hitélet megszilárdítása jelentette. Ennek érdekében igyekezett az egész országot behálózó egyházi szervezetet kiépíteni. Első királyunk két érsekséget, az esztergomit és a kalocsait, és 8 püspökséget alapított. Az első főpapok közül többet név szerint is ismerünk. Domokos az esztergomi, Asrik a kalocsai érseki széket töltötte be elsőként. Boniper volt az első pécsi, Szent Gellért az első csanádi püspök. Az egyházmegyékkel együtt épült ki a plébánia hálózat. István törvényei alapján minden 10 falunak építenie kellett egy templomot. Egy-egy plébánia esetében ruhákról, oltártakarókról a királynak, papokról és könyvekről a püspöknek, telekről 2 szolgálóról és jószágokról a falvaknak kellett gondoskodniuk. Szintén törvény írta elő, hogy a tűzőrzőkön kívül mindenki menjen vasárnap templomba. Emellett a bencések is megjelentek a magyar királyság területén. Kezdetben vélhetően főleg külföldi szerzetesek lakták a Géza és István által alapított 5 monostort. Bakony Bélben élt például Gizella királyné rokona Szent Günther, és egy darabig a Velencéből érkező Szent Gellért is. Ugyanebben az időben éltek a híres zoborhegyi remete szentek, Szórád, András és Benedek. Szintén István építette ki a Hainburgtól Belgrádig tartó Szentföldi Zarándokút magyarországi szakaszát. A zarándokok közel 600 kilométert tettek meg 19 nap alatt hazánk földjén, hogy azután Bulgárián, majd a bizánci birodalmon keresztül jussanak el Jeruzsálembe, ahol első királyunk zarándokházat építetett a magyar zarándokok részére. Egy francia szerzetes feljegyzése szerint mindenkinek igen biztos útviszonyokat biztosított az uralkodó. A Szentföldre igyekvő szerzeteseket pedig megajándékozta. A németekkel való béke kifejezetten jót tett a magyar állam fejlődésének. A tőlünk nyugatra fekvő birodalomnak több hatása is tetten érhető. Oklevéladásban, törvényhozásban, pénzverésben
és némileg a vármegyék kialakításában is követett német mintákat István. Érdemeiből azonban ez semmit sem von le. Megőrizte különállását, a német mintát egyedi módon alkalmazta a magyar viszonyokra. A Gizellával érkezett német lovagok pedig idővel mind beolvadtak a magyarságba. Olyan nemzetségek származtak tőlük, mint a Babócsai, az Orci vagy a Rád.

0: Honvédelem és hódítás. Szent István nem csak kiharcolta, de meg is őrizte országa függetlenségét. Alapvetően békés viszonyra törekedett a környező népekkel, de ha kellett, kardot rántott. Így történt ez uralkodása elején, amikor bizánci szövetségesként hadat vezetett Keán a bolgárok és szlávok hercege ellen. Mivel a Keán név török eredetű, a kagán, tehát fejedelem szóból származik, így feltehetően a krónikák által Keánnak nevezett személy Sámuel bolgárcárral vagy egyik utódával lehet azonos. Kemény küzdelemben diadalmaskodtak a magyarok. A király győzelme tovább erősítette az ország védelmét, hiszen teljesen megtörte a bolgárok erdélyi befolyását. Az itt szerzett zsákmányból bőséges adományokkal látta el az általa építetett székesfehérvári nagy boldogasszony bazilikát. Északi irányban szintén eredményes politikát folytatott. Egyik nővére Judit korábban feleségül ment Vitéz Boleszláv lengyel királyhoz, akit néhány évvel később azonban eltaszított magától férje. A lengyel-német csatározások következményeként ráadásul a lengyelek a magyar királyság területére is betörtek Trencsén környékén. Az ott elfoglalt erősségeket viszont István hamar visszavette. Mivel a németek és a lengyelek nem bírtak egymással, békét kötöttek, ami rendezte a lengyel-magyar viszonyokat is. Ennek megerősítéseként 500 magyar lovas segítette Boleszlávot, aki még ugyanebben az évben Kijev ellen vonult. Egyáltalán nem túloz tehát, aki 1000 éves lengyel-magyar barátságról beszél. Mint említettük, Istvánnak egy bajor hercegnő lett a felesége, és jó kapcsolatokat ápolt harmadik Ottó és második Henrik császárokkal. Gyermekeit is róluk nevezte el. Alig egy-két esztendősen elhunyt fia az Ottó nevet viselte, a magyar Imre név alatt pedig a német Henrikből ered. Ám a németek főségét mindenképpen elutasította. Amikor elhunyt sógora, a Szász dinasztiából származó második Henrik császár, az új uralkodó, a száli frankok közül való második Konrád miatt igencsak megromlottak a magyar-német kapcsolatok. Konrád előbb a cseheket, majd a lengyeleket tette hűbéresévé, és szemet vetett Magyarországra is. Kisebb határvillongásokat követően komoly haddal vonult hazánk ellen. Konrád oldalán a vazallus csehek hercegével, Bratislavval, a Duna két oldalán tört hazánkra, csak úgy, mint elődei a 907-es pozsonyi csata idején. A végeredmény hasonló lett. Ugyan Pozsony elfoglalták Konrádék és eljutottak egészen a Rába vonaláig, komoly ellátási nehézségekbe ütköztek. Szent királyunk ugyanis a felperzselt föld taktikáját alkalmazta. Kitelepítette erről a vidékről a lakosságot és elpusztítatta az élelmet, így az ellenség utánpótlás nélkül maradt. Az ütközetre Győr környékén került sor, ahol a trónörökös Imre herceg is jeleskedett a nyugati határvidéken letelepített orosz varék harcosok élén. A magyarok tönkreverték az éjségtől kimerült germán hadakat, majd bevették Bécset. A következő évben kötött béke értelmében aztán István a Lajta és a Morva folyók vidékén területekhez is jutott. Magyarországról katonaság nélkül és minden eredmény nélkül tért vissza azért, mert a sereget éhínség gyötörte, a magyarok Bécset is elfoglalták. Jegyezték fel az altájhi évkönyvben Konrádról. Ahogyan létfontosságú volt 907-ben, hogy a Magyar Törzsszövetség visszaverje a németeket és biztosítsa magának a Kárpát-medencét, úgy István győzelmének is óriási jelentősége volt. Erős kézzel megszervezte a keresztény magyar királyságot, majd ugyanolyan határozottsággal meg is védte azt.
1: Uram, magadhoz szólítád az én atyám. Uram,

Gyilkosok és utódok. István joggal hihette azt sokáig, hogy Imre hercegnél, ha keresne, akkor sem találhatna különb örököst. Kiváló nevelésben részesült Szent Gellért által. A hatalomgyakorlást közelről szemlélhette apja mellett, és számára írta meg István az Intelmek című művét, amelyben uralkodási jó tanácsokkal látta el. Megkapta a bihari dukátust, tehát az ország egyharmadát, és ő vezette a királyi testőrséget is. Vitézségével kitűnt a korrát császár hadai felett aratott diadalban, majd a német-római birodalommal folytatott béketárgyaláson is ő képviselte hazánkat. Az ígéretes trónörökös azonban életét vesztette. A haláleset körülményei a mai napig rejtélyesek. A krónikák helyszínként a bihari Ikfon erdőséget jelölték meg, más feltételezések szerint a bakonyban lelte halálát. Minden esetre a jóval az eset után írt hazai krónikák nem szólnak semmiféle vadkarról. A fenevad által okozott halálról egyedül az egyébként több tekintetben hiteles Hildesheimi évkönyv számol be. Az elmúlt 1000 esztendőben számos elmélet látott napvilágot Imre halálával kapcsolatban. Egyesek szerint az Árpádok közül származó Vazulhoz köthető a feltételezett gyilkosság, mások a megrögzött pogánysága miatt élve eltemetett Tonuzoba híveinek bosszúját látják az esetben, akinek a neve Vatkant jelent. De külső erők is állhattak a gyilkosság mögött. Alig egy esztendővel járunk a németekkel kötött béke után. Imrét, amellett, hogy a magyar trón örököse volt, édesanyja révén az előző német-római császár unokaöccseként, akár a császári korona várományosaként is számon tarthatták, ami könnyen lehet, hogy nem volt ínyére a nemrég legyőzött Konrádnak. Megint más forrás akár mérgezésre is engedhet következtetni. A lengyel-magyar krónika ugyanis azt jegyezte fel, hogy Imre herceg súlyos beteg lett, és 8 napi gyengélkedés után elhunyt. Akárhogy is történt, Istvánt igencsak megviselte fia halála. Szent Imrét a királyi családból elsőként helyezték örök nyugalomra Fehérváron. Országát igazán megbízható trónörökös híján az idős uralkodó Szűz Mária oltalmába ajánlotta a legendák szerint. Idővel kijelölte új utódját, unokaöccsét, a velencei Dózse és nővére fiát, Orzeoló Pétert. Ellene szólt velencei származása, a hazai viszonyok szerényebb ismerete, mellette szólt viszont kereszténysége, és a király számára ez döntő.

Azul viszont nem törődött bele abba, hogy Péter kapja meg helyette a koronát, és az egyik legenda szerint összeesküvést szervezett, aminek következményeként István előbb elfogadta, majd alkalmatlanná tette az uralkodásra, kitolatta szemeit, fiait pedig száműzte. A 14. századi krónika kompozíció szerint még forró olmot is öntöttek Vazul fülébe, bár ennek hitelessége erősen kétséges. A trónutódlás kérdésével és betegségeivel küzdő Szent István 41 évnyi uralkodás után 1038. augusztus 15-én tért meg teremtőjéhez, fia mellé temették el Fehérváron. Az utókor nem csak első királyként és szentként tartja számon. Életművének évszázadokon átívelő hatását mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a későbbi királyok mítikus ősként tekintettek rá. Tőle származtatták hatalmukat és jogaikat, például az általa uralkodásra alkalmatlanná tett Vazul utóda László is, aki még szentté is avattatta. A legtöbb középkori uralkodónk Istvánhoz hasonlóan a Nagyboldogasszony bazilikát választotta végső nyughelyül. István király elévülhetetlen érdeme, hogy egységbe kovácsolta a Kárpát-medencét, új típusú államot alapított, amellyel csatlakozott a keresztény Európához. A vármegye rendszerrel együtt összes püspöksége túlélte az elmúlt 1000 év minden viharát. A mai Magyarország is Szent Istváni alapokon nyugszik.

király vagyok, uram, a te akaratodból. Minden magyarok királya. És én azt akarom, hogy ennek a népnek országa legyen. Veled, uram, de nélküled.

a múlt idők homályán megszólalt egy rege, mint elhúló mennydörgés fülembe éneke. Hogy hallottam, úgy meséltem nektek, örökön itt hagyom, felnőttnek, gyermeknek.